0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikori Napredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Tisztelt termelők! A Kitel D.O.O. Adai Kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitel D.O.O. Adai Kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Naprelactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodukt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47. Ouch.

0: Radicevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

eladó gyümölcsös adán az Univerexport üzletnek által, lakóházzal és pálinka főzővel együtt. Érdeklődni a következő telefonszámok egyikén lehet. 069 48 15 389, illetve 024 852 014.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zántán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

0: legfontosabb.
1: Tisztelt termelők! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitel DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Paradicsomli eladó Moholon, Asztanisi családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 756 064 21 31 530, illetve 024 861 604.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs. Adai Rádió. Hírek minden órában.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az Egyetemista Mozgalom képviselői sajtótájékoztatón közölték, hogy az egyetemisták telefonjait kémszoftverekkel támadták meg. Összesen 14 olyan esetet tártak fel, amelyben kémszoftver telepítettek mobiltelefonjaikra. A sajtótájékoztatón hangsúlyozták, hogy az ilyen programok használata törvénybe ütköző. A korábbi hasonló esetek miatt már tettek büntető feljelentést, 2 év elteltével azonban ezeknek az ügyeknek továbbra sincs intézményes eredményük. Pera Lukovitja, a Krájevói tűzoltó mentőbrigád parancsnoka közölte, hogy ellenőrzés alá vonták a Sztolovi hegységben pusztító tüzet, és várhatóan hamarosan teljesen eloltják. Lukovics elmondta, hogy a hegy lábánál kialakították az utolsó, mintegy 5 kilométer hosszú védelmi vonalat. Újra megnyitották kapuikat az iskolák, ezért a Szerbiai Automotoros Szövetség fokozott óvatosságra inti a járművezetőket az oktatási intézmények környékén. Arra kérik őket, hogy csökkentsék sebességüket és legyenek felkészülve a gyermekek hirtelen, kiszámíthatatlan reakcióira, hogy időben észlelhessék az esetleges figyelmetlen lépéseket és elkerülhessék a baleseteket. Sokak számára a nyári szabadság is véget ért, ami várhatóan elsősorban a városokban növeli meg a forgalmat. Szeptember 7-től regisztrálhatnak az állampolgárok egyszeri 6000 dináros támogatásra, a nyugdíjasok pedig ezen felül nyugdíjuk összegétől függően további támogatásra is számíthatnak. Emellett a szociális segélyben, gyermekpótlékban, valamint hadijárva vagy veteránnyugtatásban részesülők egyszeri 25000 dinárt kapnak. A magas energiaárak, a geopolitikai feszültségek és az aszály egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a világgazdaságra. A közel-keleti háború 6 hónapja alatt a globális energiaimport költsége további 330 milliárd dollárral emelkedett. Több mint 260 spanyol településen tartottak szimpátiatüntetést a migrációs válsággal küzdő Ceuta mellett. Madridban mintegy 50 ezeren gyűltek össze, ahol a demonstráció kormányellenes tüntetésé vált, hiszen a résztvevők Pedro Sánchez miniszterelnök lemondását követelték. Legalább 16 ember életét vesztette, 28-an pedig megsérültek egy autóbusz balesetben Egyiptom déli részén, a sínai félszigeten. Aranyérmet nyert Szerbia evezőpárosa. A szabadkai Mácskovics Martin és Nikolaj Pimenov diadalmaskodott a két pár evezős versenyszámban az olaszországi Tarantóban zajló mediterrán játékokon. Szerbiában ma túlnyomóan napos meleg idő várható, gyenge és mérsékelt északi-északnyugati szél fúj, amely délután a hegyvidéki területeken megerősödhet. Este is az éjszaka folyamán az ország északi és középső részein átmenetileg mérsékelten megnövekedhet a felhőzet. A legalacsonyabb hőmérséklet 12 és 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 33 fok között alakul. A következő 7 napban Szerbiában túlnyomóan napos és meleg idő várható. Délnyugaton, délen, valamint Vajdaságban helyenként rövid ideig tartó záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett betűmagokat, növényvédő szereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

önkéntes véradás adán. Kiemelten várjuk a nulla vércsoportú donorokat. Időpont szeptember 19, 8.30-tól 12 óráig, vagy amíg van donor. Helyszín Ada, Lenin utca 46. Kapcsolat 024 852 350. Segíts életet menteni!

Krivaja. Vajdaság leghosszabb és legszennyezettebb folyója. Csütörtöktől kapható a családi kör szeptemberi száma. Lapszemlén következik. A Krivaja, azaz a Bácsér, a szabadkai homokvidék térségében eredő vízfolyásokból születik, táplálja az Obnaticai víztározót, keresztül folyik Topolyán, majd Szent Tamás felé kanyarogva a Ferenc csatornába torkollik. Annak, hogy miért nem javul a Krivaja vizének állapota, Tómó Margaréta járt utána, Vajdaság leghosszabb és legszennyezettebb folyója című riportjában. Az eddig megkérdőjelezhetetlennek tűnő politikai viszonyok átrendeződni látszanak Vajdaságban is. Merre tart a vajdasági magyar közösség? A családi kör kérdéseire az Új korszak küszöbén átrendeződő Vajdasági magyar politika című sorozat második részében Csonka Áron a VMDK elnöke és Surányi Zoltán a Vajdasági magyar plénum elnöke válaszolt. A brinza borászat borai a hazai piacon már jelen vannak és külföldön is terjeszkednek. Új termékükkel, a topolyai brandi ötletével Brinza Alpár bekerült a Vajdasági Rohoncigedeon mentor programba. Gyorsító pályán érkezik a Gróf című riportjában Fehér Rózsa ír arról, hogyan segít a mentorálás abban, hogy egy jó termékből siker legyen. A Spartatlon teljesítése Aténtól Spártáig 246 km emelkedőkkel 36 óra alatt. Ez a magyar kanizsai Ágoston Natália következő célja. Az első vajdasági hölgy, aki teljesítette az Ultra Balaton távot címmel, Szalai Teodóra készített vele interjút. Nem maradnak el természetesen állandó rovataink sem. Aranykor. Hamu is homok alatt ízik a parázs. Németh János jegyzete. Magyarország. A társadalom türelmére megy a játszma. Kocsányos Pálma írása. Hírháttér. Tűz. Öreg Dezső írása. Asztali zene. Kiszáradó kontinens. Radics Viktória rovata. Utazások apósommal. Mélytengeri búvárkaland. Szabó Palóc Attila sorozata. Elmélkedések. Fertilitás Dél-Koreában és Szerbiában. Balla Lajos írása. Társadalom. Mi működteti a társadalmat? Wilhelm József sorozata. Képhistóriák. A nagy kerek fehér tojás rejtéje. Szabó Palóc Attila írása. Nem agója hozza. Az iskola kezdés legfontosabb kellékeit nem is lehet megvásárolni. Hintaszék. Várakozó állásponton a nyugdíjasok. Ezen kívül irodalmi, színházi, vallási, horgász és sportrovat, rejtvény, műveltségi teszt, horoszkóp, gyereksarok, receptek, apró hirdetések, társkereső és viccek várják a családi körolvasóit.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az egyetemista mozgalom képviselői sajtótájékoztatón közölték, hogy az egyetemisták telefonjait kémszoftverekkel támadták meg. Összesen 14 olyan esetet tártak fel, amelyben kémszoftver telepítettek mobiltelefonjaikra. A sajtótájékoztatón hangsúlyozták, hogy az ilyen programok használata törvénybe ütköző. A korábbi hasonló esetek miatt már tettek büntető feljelentést, 2 év elteltével azonban ezeknek az ügyeknek továbbra sincs intézményes eredményük. Pera Lukovics, a Krájevúi Tűzoltó Mentőbrigád parancsnoka közölte, hogy ellenőrzés alá vonták a Sztolovi hegységben pusztító tüzet, és várhatóan hamarosan teljesen eloltják. Lukovics elmondta, hogy a hegy lábánál kialakították az utolsó, mintegy 5 km hosszú védelmi vonalat. Újra megnyitották kapuikat az iskolák, ezért a Szerbiai Automotoros Szövetség fokozott óvatosságra inti a járművezetőket az oktatási intézmények környékén. Arra kérik őket, hogy csökkentsék sebességüket és legyenek felkészülve a gyermekek hirtelen, kiszámíthatatlan reakcióira, hogy időben észlelhessék az esetleges figyelmetlen lépéseket és elkerülhessék a baleseteket. Sokak számára a nyári szabadság is véget ért, ami várhatóan elsősorban a városokban növeli meg a forgalmat. Szeptember 7-től regisztrálhatnak az állampolgárok egyszeri 6000 dináros támogatásra, a nyugdíjasok pedig ezen felül nyugdíjuk összegétől függően további támogatásra is számíthatnak. Emellett a szociális segélyben, gyermekpótlékban, valamint hadijárva vagy veteránjuttatásban részesülők egyszeri 25000 dinárt kapnak. A magas energiaárak, a geopolitikai feszültségek és az aszály egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a világgazdaságra. A közel-keleti háború 6 hónapja alatt a globális energiaimport költsége további 330 milliárd dollárra emelkedett. Több mint 260 spanyol településen tartottak szimpátiatüntetést a migrációs válsággal küzdő Ceuta mellett. Madridban mintegy 50 ezeren gyűltek össze, ahol a demonstráció kormányellenes tüntetéssé vált, hiszen a résztvevők Pedro Sánchez miniszterelnök lemondását követelték. Legalább 16 ember életét vesztette, 28-an pedig megsérültek egy autóbusz balesetben Egyiptom déli részén, a sínai félszigeten. Aranyérmet nyert Szerbia evezőpárosa. A szabadkai Mácskovics Martin és Nikolaj Pimenov diadalmaskodott a két pár evezős versenyszámban az olaszországi Tarantóban zajló mediterrán játékokon. Szerbiában ma túlnyomóan napos meleg idő várható, gyenge és mérsékelt északi-északnyugati szél fúj, amely délután a hegyvidéki területeken megerősödhet. Este is az éjszaka folyamán az ország északi és középső részein átmenetileg mérsékelten megnövekedhet a felhőzet. A legalacsonyabb hőmérséklet 12 és 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 33 fok között alakul. A következő hét napban Szerbiában túlnyomóan napos és meleg idő várható. Délnyugaton, délen, valamint Vajdaságban helyenként rövid ideig tartó záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

107,7 tized megahertz. For a better day.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az Egyetemista Mozgalom képviselői sajtótájékoztatón közölték, hogy az egyetemisták telefonjait kémszoftverekkel támadták meg. Összesen 14 olyan esetet tártak fel, amelyben kémszoftver telepítettek mobiltelefonjaikra. A sajtótájékoztatón hangsúlyozták, hogy az ilyen programok használata törvénybe ütköző. A korábbi hasonló esetek miatt már tettek büntető feljelentést, 2 év elteltével azonban ezeknek az ügyeknek továbbra sincs intézményes eredményük. Pera Lukovitja, a Krájevúi Tűzoltó Mentőbrigád parancsnoka közölte, hogy ellenőrzés alá vonták a Sztolovi hegységben pusztító tüzet, és várhatóan hamarosan teljesen eloltják. Lukovics elmondta, hogy a hegy lábánál kialakították az utolsó, mintegy 5 kilométer hosszú védelmi vonalat. Újra megnyitották kapuikat az iskolák, ezért a Szerbiai Automotoros Szövetség fokozott óvatosságra inti a járművezetőket az oktatási intézmények környékén. Arra kérik őket, hogy csökkentsék sebességüket, és legyenek felkészülve a gyermekek hirtelen, kiszámíthatatlan reakcióira, hogy időben észlelhessék az esetleges figyelmetlen lépéseket, és elkerülhessék a baleseteket. Sokak számára a nyári szabadság is véget ért, ami várhatóan elsősorban a városokban növeli meg a forgalmat. Szeptember 7-től regisztrálhatnak az állampolgárok egyszeri 6000 dináros támogatásra, a nyugdíjasok pedig ezen felül nyugdíjuk összegétől függően további támogatásra is számíthatnak. Emellett a szociális segélyben, gyermekpótlékban, valamint hadijárva vagy veteránnyugtatásban részesülők egyszeri 25000 dinárt kapnak. A magas energiaárak, a geopolitikai feszültségek és az aszály egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a világgazdaságra. A közel-keleti háború 6 hónapja alatt a globális energiaimport költsége további 330 milliárd dollárral emelkedett. Több mint 260 spanyol településen tartottak szimpátiatüntetést a migrációs válsággal küzdő Ceuta mellett. Madridban mintegy 50 ezeren gyűltek össze, ahol a demonstráció kormányellenes tüntetéssé vált, hiszen a résztvevők Pedro Sánchez miniszterelnök lemondását követelték. Legalább 16 ember életét vesztette, 28-an pedig megsérültek egy autóbusz balesetben Egyiptom déli részén, a sínai félszigeten. Aranyérmet nyert Szerbia evezőpárosa. A szabadkai Mácskovics Martin és Nikolaj Pimenov diadalmaskodott a két pár evezős versenyszámban az olaszországi Tarantóban zajló mediterrán játékokon. Szerbiában ma túlnyomóan napos meleg idő várható, gyenge és mérsékelt északi-északnyugati szél fúj, amely délután a hegyvidéki területeken megerősödhet. Este is az éjszaka folyamán az ország északi és középső részein átmenetileg mérsékelten megnövekedhet a felhőzet. A legalacsonyabb hőmérséklet 12 és 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 33 fok között alakul. A következő hét napban Szerbiában túlnyomóan napos és meleg idő várható. Délnyugaton, délen, valamint Vajdaságban helyenként rövid ideig tartó záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!
2: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

0: Σας ήταν η ΣΥΤ, ο ΤΟΙΡΑΔΙΟΥ.
1: Ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható, Kitedi UU Adai Kooperáció, Ipari út 9 Mohol, 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András

0: önkéntes véradás adán. Kiemelten várjuk a nulla vércsoportú donorokat. Időpont szeptember 19, 8.30-tól 12 óráig, vagy amíg van donor. Helyszín Ada, Lenin utca 46. Kapcsolat 024 852 350. Segíts életet menteni!
1: Krivaja. Vajdaság leghosszabb és legszennyezettebb folyója. Csütörtöktől kapható a családi kör szeptemberi száma. Lapszemlén következik. A Krivaja, azaz a bácsér, a szabadkai homokvidék térségében eredő vízfolyásokból születik, táplálja az Obnaticai víztározót, keresztül folyik Topolyán, majd Szent Tamás felé kanyarogva a Ferenc csatornába torkollik. Annak, hogy miért nem javul a Krivaja vizének állapota, Tómó Margaréta járt utána, Vajdaság leghosszabb és legszennyezettebb folyója című riportjában. Az eddig megkérdőjelezhetetlennek tűnő politikai viszonyok átrendeződni látszanak Vajdaságban is. Merre tart a vajdasági magyar közösség? A családi kör kérdéseire az Új korszak küszöbén átrendeződő Vajdasági Magyar Politika című sorozat második részében Csonka Áron a VMDK elnöke és Surányi Zoltán a Vajdasági Magyar Plénum elnöke válaszolt. A brinza borászat borai a hazai piacon már jelen vannak és külföldön is terjeszkednek. Új termékükkel, a topolyai brandi ötletével Brinza Alpár bekerült a Vajdasági Rohonci Gedeon mentor programba. Gyorsító pályán érkezik a Gróf című riportjában Fehér Rózsa ír arról, hogyan segít a mentorálás abban, hogy egy jó termékből siker legyen. A Spartatlon teljesítése Aténtól Spártáig 246 km emelkedőkkel 36 óra alatt. Ez a magyar kanizsai Ágoston Natália következő célja. Az első vajdasági hölgy, aki teljesítette az Ultra Balaton távot címmel, Szalai Teodóra készített vele interjút. Nem maradnak el természetesen állandó rovataink sem. Aranykor. Hamu is homok alatt ízik a parázs. Németh János jegyzete. Magyarország. A társadalom türelmére megy a játszma. Kocsányos Pálma írása. Hírháttér. Tűz. Öreg Dezső írása. Asztali zene. Kiszáradó kontinens. Radics Viktória rovata. Utazások apósommal. Mélytengeri búvárkaland. Szabó Palóc Attila sorozata. Elmélkedések. Fertilitás Dél-Koreában és Szerbiában. Balla Lajos írása. Társadalom. Mi működteti a társadalmat? Wilhelm József sorozata. Képhistóriák. A nagy kerek fehér tojás rejtéje. Szabó Palóc Attila írása. Nem agója hozza. Az iskola kezdés legfontosabb kellékeit nem is lehet megvásárolni. Hintaszék. Várakozó állásponton a nyugdíjasok. Ezen kívül irodalmi, színházi, vallási, horgász és sportrovat, rejtvény, műveltségi teszt, horoszkóp, gyereksarok, receptek, apró hirdetések, társkereső és viccek várják a családi körolvasóit.

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az egyetemista mozgalom képviselői sajtótájékoztatón közölték, hogy az egyetemisták telefonjait kémszoftverekkel támadták meg. Összesen 14 olyan esetet tártak fel, amelyben kémszoftvert telepítettek mobiltelefonjaikra. A sajtótájékoztatón hangsúlyozták, hogy az ilyen programok használata törvénybe ütköző. A korábbi hasonló esetek miatt már tettek büntető feljelentést, 2 év elteltével azonban ezeknek az ügyeknek továbbra sincs intézményes eredményük. Pera Lukovitja, a Krájevói tűzoltó mentőbrigád parancsnoka közölte, hogy ellenőrzés alá vonták a Sztolovi hegységben pusztító tüzet, és várhatóan hamarosan teljesen eloltják. Lukovics elmondta, hogy a hegy lábánál kialakították az utolsó, mintegy 5 kilométer hosszú védelmi vonalat. Újra megnyitották kapuikat az iskolák, ezért a Szerbiai Automotoros Szövetség fokozott óvatosságra inti a járművezetőket az oktatási intézmények környékén. Arra kérik őket, hogy csökkentsék sebességüket és legyenek felkészülve a gyermekek hirtelen, kiszámíthatatlan reakcióira, hogy időben észlelhessék az esetleges figyelmetlen lépéseket és elkerülhessék a baleseteket. Sokak számára a nyári szabadság is véget ért, ami várhatóan elsősorban a városokban növeli meg a forgalmat. Szeptember 7-től regisztrálhatnak az állampolgárok egyszeri 6000 dináros támogatásra, a nyugdíjasok pedig ezen felül nyugdíjuk összegétől függően további támogatásra is számíthatnak. Emellett a szociális segélyben, gyermekpótlékban, valamint hadijárva vagy veteránnyugtatásban részesülők egyszeri 25000 dinárt kapnak. A magas energiaárak, a geopolitikai feszültségek és az aszály egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a világgazdaságra. A közel-keleti háború 6 hónapja alatt a globális energiaimport költsége további 330 milliárd dollárral emelkedett. Több mint 260 spanyol településen tartottak szimpátia tüntetést a migrációs válsággal küzdő Ceuta mellett. Madridban mintegy 50 ezeren gyűltek össze, ahol a demonstráció kormányellenes tüntetésé vált, hiszen a résztvevők Pedro Sánchez miniszterelnök lemondását követelték. Legalább 16 ember életét vesztette, 28-an pedig megsérültek egy autóbusz balesetben Egyiptom déli részén, a sínai félszigeten. Aranyérmet nyert Szerbia evezőpárosa. A szabadkai Mácskovics Martin és Nikolaj Pimenov diadalmaskodott a két pár evezős versenyszámban az olaszországi Tarantóban zajló mediterrán játékokon. Szerbiában ma túlnyomóan napos meleg idő várható, gyenge és mérsékelt északi-északnyugati szél fúj, amely délután a hegyvidéki területeken megerősödhet. Este is az éjszaka folyamán az ország északi és középső részein átmenetileg mérsékelten megnövekedhet a felhőzet. A legalacsonyabb hőmérséklet 12 és 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 33 fok között alakul. A következő 7 napban Szerbiában túlnyomóan napos és meleg idő várható. Délnyugaton, délen, valamint Vajdaságban helyenként rövid ideig tartó záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodaktrans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Eladó gyümölcsös Adán az Univerexport üzletnek által, lakóházzal és pálinka főzővel együtt. Érdeklődni a következő telefonszámok egyikén lehet. 069 48 15 389, illetve 024 852 014.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A. Tisztelt termelők! A Kitel DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Paradicsomlé eladó Moholon, aztán is itt családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 756 064 21 31 530, illetve 024 861 604.

0: a legfrissebb slágerek az Adai Rádión.
1: Purchase your tracks today.
2: Hey! Oh! Let's go!
0: Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas, robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít.
2: Hey!
0: Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az Egyetemista Mozgalom képviselői sajtótájékoztatón közölték, hogy az egyetemisták telefonjait kémszoftverekkel támadták meg. Összesen 14 olyan esetet tártak fel, amelyben kémszoftver telepítettek mobiltelefonjaikra. A sajtótájékoztatón hangsúlyozták, hogy az ilyen programok használata törvénybe ütköző. A korábbi hasonló esetek miatt már tettek büntető feljelentést, 2 év elteltével azonban ezeknek az ügyeknek továbbra sincs intézményes eredményük. Pera Lukovics, a Krájevúi tűzoltómentő brigád parancsnoka közölte, hogy ellenőrzés alá vonták a Sztolovi hegységben pusztító tüzet, és várhatóan hamarosan teljesen eloltják. Lukovics elmondta, hogy a hegy lábánál kialakították az utolsó, mintegy 5 km hosszú védelmi vonalat. Újra megnyitották kapuikat az iskolák, ezért a Szerbiai Automotoros Szövetség fokozott óvatosságra inti a járművezetőket az oktatási intézmények környékén. Arra kérik őket, hogy csökkentsék sebességüket és legyenek felkészülve a gyermekek hirtelen, kiszámíthatatlan reakcióira, hogy időben észlelhessék az esetleges figyelmetlen lépéseket és elkerülhessék a baleseteket. Sokak számára a nyári szabadság is véget ért, ami várhatóan elsősorban a városokban növeli meg a forgalmat. Szeptember 7-től regisztrálhatnak az állampolgárok egyszeri 6000 dináros támogatásra, a nyugdíjasok pedig ezen felül nyugdíjuk összegétől függően további támogatásra is számíthatnak. Emellett a szociális segélyben, gyermekpótlékban, valamint hadijárba vagy veterán juttatásra egyszeri 25000 dinárt kapnak. A magas energiaárak, a geopolitikai feszültségek és az aszály egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a világgazdaságra. A közel-keleti háború 6 hónapja alatt a globális energiaimport költsége további 330 milliárd dollárra emelkedett. Több mint 260 spanyol településen tartottak szimpátia tüntetést a migrációs válsággal küzdő Ceuta mellett. Madridban mintegy 50 ezeren gyűltek össze, ahol a demonstráció kormányellenes tüntetéssé vált, hiszen a résztvevők Pedro Sánchez miniszterelnök lemondását követelték. Legalább 16 ember életét vesztette, 28-an pedig megsérültek egy autóbusz balesetben Egyiptom déli részén, a sínai félszigeten. Aranyérmet nyert Szerbia evezőpárosa. A szabadkai Mácskovics Martin és Nikolaj Pimenov diadalmaskodott a két pár evezős versenyszámban az olaszországi Tarantóban zajló mediterrán játékokon. Szerbiában a túlnyomóan napos meleg idő várható, gyenge és mérsékelt északi-északnyugati szél fúj, amely délután a hegyvidéki területeken megerősödhet. Este is az éjszaka folyamán az ország északi és középső részein átmenetileg mérsékelten megnövekedhet a felhőzet. A legalacsonyabb hőmérséklet 12 és 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 33 fok között alakul. A következő 7 napban Szerbiában túlnyomóan napos és meleg idő várható. Délnyugaton, délen, valamint Vajdaságban helyenként rövid ideig tartó záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!
2: Köszöntöm a hallgatókat a nyári szünet után, ismét várom zenei kéréseiket a megszokott módon. Telefonon a 853-281-es számon, vagy üzenetben Facebook oldalunkon.

0: önkéntes véradás a dán. Kiemelten várjuk a nulla vércsoportú donorokat. Időpont szeptember 19, 8.30-tól 12 óráig, vagy amíg van donor. Helyszín Ada, Lenin utca 46. Kapcsolat 024 852 350. Segíts életet menteni! 107,7 Adai Rádió. Egy állandó hallgató kérésére szól Pál Dénes előadásában a Széltől is óvsz.
1: Azt a régi népmesét,

0: A moholi lakodalom részlete Mariskának, Matildkának, Erzsikének, Ilonkának és Juliannának szól.
1: Bőven igazán!

0: ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán a Lenin utca 46-os szám alatt a hónap minden második keddjén reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350. 107,7 Adai Rádió.
1: Zentára szól a dal, Pápa Jóci hova tűnt?

0: Nemzeti hang az én történetem. Richard kérte.
1: Választottam egy utat.

Radio. Krivaja. Vajdaság leghosszabb és legszennyezettebb folyója. Csütörtöktől kapható a családi kör szeptemberi száma. Lapszemlén következik. A Krivaja, azaz a Bácsér, a szabadkai homokvidék térségében eredő vízfolyásokból születik, táplálja az Obnaticai víztározót, keresztül folyik Topolyán, majd Szent Tamás felé kanyarogva a Ferenc csatornába torkollik. Annak, hogy miért nem javul a Krivaja vizének állapota, Tómó Margaréta járt utána, Vajdaság leghosszabb és legszennyezettebb folyója című riportjában. Az eddig megkérdőjelezhetetlennek tűnő politikai viszonyok átrendeződni látszanak Vajdaságban is. Merre tart a vajdasági magyar közösség? A családi kör kérdéseire az új korszak küszöbén átrendeződő Vajdasági Magyar Politika című sorozat második részében Csonka Áron a VMDK elnöke és Surányi Zoltán a Vajdasági Magyar Plénum elnöke válaszolt. A brinza borászat borai a hazai piacon már jelen vannak és külföldön is terjeszkednek. Új termékükkel, a topolyai brandi ötletével Brinza Alpár bekerült a Vajdasági Rohonci Gedeon Mentor programba. Gyorsító pályán érkezik a Gróf című riportjában Fehér Rózsa ír arról, hogyan segít a mentorálás abban, hogy egy jó termékből siker legyen. A Spartatlon teljesítése Aténtól Spártáig 246 km emelkedőkkel 36 óra alatt. Ez a magyar kanizsai Ágoston Natália következő célja. Az első vajdasági hölgy, aki teljesítette az Ultra Balaton távot címmel, Szalai Teodóra készített vele interjút. Nem maradnak el természetesen állandó rovataink sem. Aranykor. Hamu is homok alatt ízik a parázs. Németh János jegyzete. Magyarország. A társadalom türelmére megy a játszma. Kocsányos Pálma írása. Hírháttér. Tűz. Öreg Dezső írása. Asztali zene. Kiszáradó kontinens. Radics Viktória rovata. Utazások apósommal. Mélytengeri búvárkaland, Szabó Palóc Attila sorozata. Elmélkedések. Fertilitás Dél-Koreában és Szerbiában. Balla Lajos írása. Társadalom. Mi működteti a társadalmat? Wilhelm József sorozata. Képhistóriák. A nagy kerek fehér tojás rejtéje. Szabó Palóc Attila írása. Nem agója hozza. Az iskola kezdés legfontosabb kellékeit nem is lehet megvásárolni. Hintaszék. Várakozó állásponton a nyugdíjasok. Ezen kívül irodalmi, színházi, vallási, horgász és sportrovat, rejtvény, műveltségi teszt, horoszkóp, gyereksarok, receptek, apró hirdetések, társkereső és viccek várják a családi körolvasóit.

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
2: A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
1: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
2: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
1: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az egyetemista mozgalom képviselői sajtótájékoztatón közölték, hogy az egyetemisták telefonjait kémszoftverekkel támadták meg. Összesen 14 olyan esetet tártak fel, amelyben kémszoftvert telepítettek mobiltelefonjaikra. A sajtótájékoztatón hangsúlyozták, hogy az ilyen programok használata törvénybe ütköző. A korábbi hasonló esetek miatt már tettek büntető feljelentést, 2 év elteltével azonban ezeknek az ügyeknek továbbra sincs intézményes eredményük. Pera Lukovics, a Krájevói Tűzoltó Mentőbrigád parancsnoka közölte, hogy ellenőrzés alá vonták a Sztolovi-hegységben pusztító tüzet, és várhatóan hamarosan teljesen eloltják. Lukovics elmondta, hogy a hegy lábánál kialakították az utolsó, mintegy 5 kilométer hosszú védelmi vonalat. Újra megnyitották kapuikat az iskolák, ezért a Szerbiai Automotoros Szövetség fokozott óvatosságra inti a járművezetőket az oktatási intézmények környékén. Arra kérik őket, hogy csökkentsék sebességüket és legyenek felkészülve a gyermekek hirtelen, kiszámíthatatlan reakcióira, hogy időben észlelhessék az esetleges figyelmetlen lépéseket és elkerülhessék a baleseteket. Sokak számára a nyári szabadság is véget ért, ami várhatóan elsősorban a városokban növeli meg a forgalmat. Szeptember 7-től regisztrálhatnak az állampolgárok egyszeri 6000 dináros támogatásra, a nyugdíjasok pedig ezen felül nyugdíjuk összegétől függően további támogatásra is számíthatnak. Emellett a szociális segélyben, gyermekpótlékban, valamint hadijárva vagy veteránnyugtatásban részesülők egyszeri 25000 dinárt kapnak. A magas energiaárak, a geopolitikai feszültségek és az aszály egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a világgazdaságra. A közel-keleti háború 6 hónapja alatt a globális energiaimport költsége további 330 milliárd dollárral emelkedett. Több mint 260 spanyol településen tartottak szimpátiatüntetést a migrációs válsággal küzdő Ceuta mellett. Madridban mintegy 50 ezeren gyűltek össze, ahol a demonstráció kormányellenes tüntetéssé vált, hiszen a résztvevők Pedro Sánchez miniszterelnök lemondását követelték. Legalább 16 ember életét vesztette, 28-an pedig megsérültek egy autóbusz balesetben Egyiptom déli részén, a sínai félszigeten. Aranyérmet nyert Szerbia evezőpárosa. A szabadkai Mácskovics Martin és Nikolaj Pimenov diadalmaskodott a két pár evezős versenyszámban az olaszországi Tarantóban zajló mediterrán játékokon. Szerbiában ma túlnyomóan napos meleg idő várható, gyenge és mérsékelt északi-északnyugati szél fúj, amely délután a hegyvidéki területeken megerősödhet. Este is az éjszaka folyamán az ország északi és középső részein átmenetileg mérsékelten megnövekedhet a felhőzet. A legalacsonyabb hőmérséklet 12 és 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 33 fok között alakul. A következő 7 napban Szerbiában túlnyomóan napos és meleg idő várható. Délnyugaton, délen, valamint Vajdaságban helyenként rövid ideig tartó záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Eladó gyümölcsös Adán az Univerexport üzletnek által, lakóházzal és pálinka főzővel együtt. Érdeklődni a következő telefonszámok egyikén lehet. 069 48 15 389, illetve 024 852 014.

kirurgus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gasztroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zántán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medica Netter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Hírek! Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Tisztelt termelők! A Kita DOO adalék kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett betűmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kita DOO adalék kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Paradicsomli eladó Moholon, Asztanisi családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 756 064 21 31 530, illetve 024 861 600.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7

0: 107,7 MHz FM stereo.
1: Telefoni Radio Ade 853 281 i 069 107 7017.
2: 107,7
0: Radio.

0: 107,7 MHz FM stereo radio.
1: Ad. 107.7 FM.